mennék, hogy még egyszer a szemembe nézz. Ezek nem könnyű percek,

túlzás, légy okosabb, mi nem sírunk, ezt nem szabad. Mosolyogj, mintha nem fájna, mosolyogj még egyszer.

látod így, és most menj el, ilyen mosolygó szemmel, mindig így fogok gondolni rád. Hagyd a könnyeket másnak,

nem hervad el sohasem. Ma is emlékezem az első szerelem, oly édes, oly édes.

Murphy!

0: Államai megvalósulnak, jöjjön el hozzánk! Arany, ezüst, drágakő, márkás órák, karkötők nagy választékban. Órák, ékszerek, szakszeri javítás a jótállással.
1: Szabó Szentkúti órásnál Pesszentlőrinc, Ullőjút 125, Hősök szobrával szemben.

0: Na, fölébredt az én gyönyörűségem, mi?
1: Nem vagyok még gyönyörű, majd a fürdő után leszek szint. Mi van ebben a csomagban?
0: Édes pintyőkém, csodás dolgot hoztam neked.
1: Jaj, de jó szaga van.
0: Ugye? Bizony, drágám, a friss tejszínből készült lísztejszín szappan hatása jobb, mint hogy a tejben fürdenél.
1: Na hát, drágám, ilyen csodás. Nézd az arcom.
0: Jaj, de szép.
1: A vállam.
0: Gyönyörű. Karja. Isteni.
1: Csak attól félek, drágám, hogy ez a lisztappan olyan drága, hogy máskor nem fog hozni.
0: Ellenkezőleg, drágaságom. A szabadalmazott lisztejszín szappan rendkívül olcsó.
1: Igen.
0: 38 és 58 fillér, és ami a fő, mindenütt kapható.
1: Jaj, de jó!
2: Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
3: Tuke Rádió, Svobodna Európa. Glasot na Svobodna Bulgária.
4: Aici Radio Europa Libera, Vocea României Libere.
5: Mluví Radio Volná Evropa, glas Volnej Polsky.
6: Hlásí se vám hlas Slobodného Československa, rozhlasová stanica Slobodná Evropa.

0: fogorvosától toldi műfogat kérjen.
1: Anya igen kedves ajándékba maga a nap is, mert erre a napra ragyogó szép napsütést adott Rómának. A reggeli hűvös idő lassan felenged, és a nép áltatosan felel az intonációkra a minden szentek litániájában. A jelentések szerint 36 bíboros, 500 érsek és püspök, és mintegy 200 ezer zarándok érkezett jött Rómába a Szűzanya tisztelőinek erre az örömünnepére. Ők képviselik itt Krisztus földi helytartója körül azt a 400 millió katolikus, azt a több millió más keresztény, akik gyermeki szeretetük meleg érzésével és odaadó áhítatával tekintenek föl a mennyországnak királyné asszonyára. Lélekben itt érezzük őket valamennyit, különösen titeket, kedves testvéreim, akiket elválaszt Rómától az erőszak vasfüggönye.

különbséget dongorázni tudnám, hogy én mennyivel jobban szeretem, nem lenne gondom, mi lesz velem.

Szél egy kis rózsika szó, csábító a nóta, hogyha szívből fakadó. Bármilyen hangszeren muzsikálod is, csuda jó. Fűzfa furulyám, hozd el ide a babám, hadd lássa mosolyát, piros ajakát. Fűzfa furulyám, mondd el néki azután, hogy csak őt szeretem szívből igazán. Muzsikáld a fülébe, hogy maradjon enyém, mert különben a nótáját majd elhúzom én.

Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Holnap csütörtökön, október 28-án reggel 6 órakor kezdjük adásunkat a Vöröskereszt Bajtársi Rádió szolgálatával, 10 az otthon. Ébresztő 6.25-kor, majd torna, reggeli zenénket 6.45-kor kezdjük meg. Közben híreket mondunk 2 órakor. Német, román, szlovák, ruszin és szerb nyelvű hírek 8 órakor, rádióiskola 8.30-kor. Budapest 2288,5 méteres hullámhosszon, adásunkat 17 órakor kezdjük, német, román, szlovák, ruszin és horvát nyelvű híradással. Francia nyelvoktatás 19 órakor. Johann Sebastian Bach Máté passziója 19.30-kor. Őszi estén címmel hanglemezek 21.50-kor. Hírek 22.40-kor, Budapest 2.

hívva szól neki, kisbaba, jöjjön a hangliba este, ha ráér fáradok. Gá-gá! Rohannék örömmel, de férjem a sandagúnál.

0: Ugye hallottak már, kedves hallgatóink, a Széchenyi-hegyi gyermekvasútról. Nos, ennek a gyermekvasútnak nem csak az utasai, hanem a munkásai, a vonatvezető, a kalauz, a forgalmista, a vázlállító is mind gyerekekből fog állani. Persze, ezeknek a gyerekeknek megfelelő szakképzettségre kell szert tenniük, hogy ezt a vasutat vezethessék. Ezért szervezték meg a vasutas jelöltek részére az előkészítő tanfolyamot, amelynek megnyitásának a fényét fokozza az is, hogy megjelent itten Gerő Ernő miniszter, és itt látjuk még a Magyar Államvasutak magasabb rangú tisztviselőit, akik maguk személyesen fogják vezetni ezt a tanfolyamot. A tanfolyam megnyitására a Mester utcai polgáriskolában kerül sor, amelyet erre az alkalomra ünnepésre feldíszítettek, nemzeti színű és vörös zászlókkal, feliratokkal. Ilyen gerőpajtás, mondja az első felirat. Ilyen gerőpajtás az úttörő vasút első munkása, mondja a másik.
1: A meteorológiai intézet jelenti. Várható időjárás csütörtök esti. Változó felhőzet, több helyen még kisebb eső. A magasabb hegyeken havas eső, havazás. Mérsékelt, helyenként élénkebb északkeleti, keleti szél. A hőmérséklet fokozatosan csökken. Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel, -1, +2. A déli hatástéleken +1 és +4 fok között. Várható hőmérséklet napközben 4-7 fok között. Budapesten szerdán 21 órától a hőmérséklet 3 fok volt. A tengerszint rászámított légnyomás 773 mm. Erősen emelkedő irányzatú. Kedves hallgatóink, rövid szünet után folytatjuk műsorunkat.

szívám virág és koktél, s egy nápolyi nyár, s egy kis kaviár, halkon csengő édes tollom, s a hídila már, ez te vagy csupán, a nyomodban rózsák nyílnak, te kék ég láttalan. Új egyszerű vagy, új gyönyörű vagy, új szép, hogy nem lehet igaz. Nagy vagy, mint a

0: Tavasz van, nyílik a virág, szerelmes az egész világ. Jól esik a puszi nagyon, de csak is Heidegger padon. Igaz szerelemnek házassága vége, kis fépnek Heideggertől van a kerítése. A büszkesége csőbútor, Heidegger féle. Ne feledkezzünk meg róla, nem sokára jön a gólya. Édesen alszik a baba Heidegger gyermekkocsiba.
1: Akár.

zavart vagyok, a gondjaim nagyok, de szemem úgy ragyog nékem. Egy lányt imádok én, esténként várom én, és úgy kívánom őt régen. Hogy becézzem őt, ezt a drága nőt, csumpi kisböbő, ez nagy fejtörő. Mondjam, hogy dundili, megsértődik tuti, s kijelenti, hogy ő prunyki. Hogy becézzelek, hadd, hogy nézzelek, mi is illik te rá. Lám a két szemed mindig rá.

hogy becézzelek, hadd, hogy nézzelek, mi is illik te rád. Jól tudtam eddig én, mint régi aglegény, mit szeret egy szegény kislány. Mondtam egy állatot, és ez az állapot azonnal már hatott is rám. Mókusom te vagy, kis libám maradj, őzikém, cicám, légy a kis kutyám, flamingó pávián, ezt mondtam hajdanán, de vajon mit mondjak néked? Hogy becézzelek, hadd, hogy nézzelek, mi is illik te rád? Lám a két szemed mindig rám neved, de komoly a csókos szád. Vaj, ezer színű a lényed, nincs mi kifejezne téged. Hogy becézzelek, hadd, hogy nézzelek, mi is illik te rád? Bár költő nem vagyok, de annyit mondhatok, hogy a hasonlatok rosszak. Amiket mondanak, ezrével ontanak, és ilyet írnak naphosszat. Tölgyfa vagy babám, zöld szemek platán, arcod kis virág, mit a szúkirág, a szád aranykehely, a súlyod zappehely, s a hajad lágy, mint a szellő. Hogy becézzelek, hadd, hogy nézzelek, mi is illik te rád? Lám a két szemed mindig rám nevet, de

0: mindenünk a sport, a fő egy új rekord, vívát, él a sport! Ülünk győzelmi tort, lefőztük ezt a kort, vívát, él a sport! Úgy ver a szíved, start, vigyázz, már jaj a hideg, majd kiráz. Ma mindenünk a sport, a fő egy új rekord, vívát, él a sport!
1: Láttam az olimpiát, ami élek nem fogom elfelejteni, nem csak azért, mert a stadionba kilopták a zsebemből az órát, a pénztárcát és a kabátomból a bélést, hanem mert tényleg nagyszerű volt. Mennyi ember! Én mondtam is egy hölgynek, akinek nem jutott ülőhely, hogy én nagyon szívesen átadnám a helyemet, ha üres lenne. Tehát sajnos én ülök rajta. Nekem a birkózás tetszett a legjobban. Mikor a kárpáti ellenfelének a vesélyét letett a zsűri asztalára, azért még kétséges volt, hogy ki győz. Amikor aztán az egész aprólékot letettek, külön a zuzát, külön a májat, bejelentették, hogy a magyar győzött. A lovaspólót is tetszett. A lovaspólót egy kis sárga gömbbel játszák. A játék elején nincs baj a gömbbel, de amikor már sokat szaladgáltak a lovak a pályán, akkor már nem tudni, hogy melyik gömb tartozik a játékhoz. A játékosok e mól az összes gömböket szétverték. Hogy utána a publikum hogy nézett ki? A rendezés nekem nem tetszett, a rendezés. Megéheztem és körülnéztem, hogy hol lehet valamit enni. Ki volt írva egy táblára, büfé 2 perc. Megyek, megyek, megyek, sehol büfé. Végre egy órai gyaloglás után megtalálom. Mondom, a büfésnek mellesleg egy nagyon szép lány volt. Uram, hát hogy lehet kérni, hogy 2 perc, mikor ez minimum egy fél óra? Azt mondja ő, de igen, kérem, ez 2 perc. De nem önnek, hanem az Owensnek. A vívásban Kabos győzött. Mikor a nevét olvastam a műsorban, azt hittem, hogy ez a Kabos nevű komikus. Előre röhögtem. Mulatságos is volt, amikor az olasz Marcival összeugrottak, mint 2 kakas. Mikor aztán már komolyra fordul a dolog, elmentem. Én a Kaboson röhögni akarok. Általában az egész olimpiát remekül sikerült. Volt

az vesz az követ magára, akinek még soha se volt babája. Aki sose járt a párjával Budára, s nem viszket egy csókra a szája, az kerüljön.

vagy a kegyed. Hogy olyan fényes, mindenre képes, és csoda édes gyerek. Ha majd magáért oda leszek, háztüzet nézni csak oda megyek, hát mondja, ki a mamája, ki a papája, kinek a lánya kegyed.

0: egy és a közvetítő állomások. Kedves hallgatóink, dr. Szentgyörgyi Albert, egyetemi tanár nyilatkozik a mikrofon előtt. Utána a Nobel-díj magyar nyertesével beszélget Csíh Szabó László doktor.
1: Kedves hallgatóim! Néhány nap előtt megszólalt egy este csöndes szegedi lakásomon a telefon, és egy baráti hang jelentett a Stockholmból, hogy az idei orvosi Nobel-díjat nekem adták.
2: Sie hören zu Beginn ein Potpourri aus der Operette Die lustige Witwe von Franz Lehár.

aki arról suttog, hogy imád a mamához küldöm csak. Maga fesíd most, egész biztos, hogy hozzáad. A mamának oly jó szíve van, nem hiszem, hogy el.

Kom jag gängade ner att upp i trollgon mig sjogen an. Att i vemben ett hej mig rult, i mig nilton mig vallom. Kicsikém azt én az ön számára fenntartom. Ajánlatomat most megtettem, s hogyha kitartana mellettem, sosem múlna el a jó kedvem.

Az arcbőr erősebb lesülésének megakadályozására, a pattanások és bőrtisztátalanságok ellen használja a régóta nagyszerűen bevált Dávid-féle oxigén borax krémet, külön éjszakai és nappali használatra. Finom rózsás arcszínt kölcsönöz. Csak ezzel a védjeggyel valódi.

napig most búsulok utána. Egy hétig tart, még ezt az ügyet kiheverem. Így sokáig eddig senki másért nem gyötört a bánat. Holnap már reggel nyolckor kezdem a busulást. Rémes éjszakám lesz, egész ilyen forgolódom én. De aztán lesz nekem hegy.

egész hetem. Nem jó ez így szívem, nem lehet így komoly dolgot elintézni levélben. Nem volt ez korrekt dolog, remélem jól tudod. Vártál volna még egy napig, ameddig én szakítok. Mi bajt még nálam nem okozott a szerelem. Szörnyű állapot, de hét napig most búsulok utána. Egy hétig tart még ezt az ügyet, kiheverem. Így sokáig eddig senki másért nem gyötört a bánat. Holnap már reggel 8-kor kezdem a busulást. Rémes éjszakám lesz, egész éjjel forgolódom én.

0: Radio D, your gramophone station.
1: A mai tornánkat befejezzük. Máig egészségükre. Rövid tünet után a stúdió hanglemez műsora következik.

megesküszik, nászuka megy Inkubába, ott a pálma fákonába, megtanuljuk a kariókát. Mindent úgy teszünk, mint a kubaiak, szalmarok olyan arcoknyas, hallgatjuk naponta emozsikát. Reggel ébredünk, húgó madarak talával, hétköznapokon banánnal megelégszünk, no de vasárnap. Más gyönyörű örömre is van remény, bár csak hamar oda mehet.

0: hozzon az új esztendő minden magyarnak igazán boldog új évet. Legyen országunk a béke és a boldogság hazája. Az új esztendő első percében könyörgünk. Isten, áld meg a magyar!
1: Budapest 1 és 2, valamint a 4 közvetítő állomás. Filmvilág a mikrofon előtt. Gál Franciska és Hörbiger Pál énekelnek, Joe Pasternak, Székely István és Nóti Károly felolvasnak. A filmzenekart vezényi Brócki Miklós. Konferál Lackner Arthur. Hallo, Rádió Budapest Ungarn, Sender 1 und 2. Meine Damen und Herren, Frau Franziska Gall und Herr Paul Hörbiger tragen Lieder aus Filme vor. Die Filmwelt vor dem Mikrofon. Die Herren Joe Pasternak, István Székely, Károly Nóti und Arthur Lackner halten Vorträge. Dirigiert

0: éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Mit látsz a földön? Egy szegény családot. Nagy bajban vannak. A gyerek beteg, az asszony sír, a férjet gondok gyötrik. Segíteni kellene. Megkérjük Fortuna asszonyt, legyen övék az állam sorsjáték főnyereménye. Remek tipp, gyerünk!
2: Remek tipp, vegyen állam sorsjegyet!

de hogy mi a szerelem. Na mondd, most újra kérdezem, de mosolyogsz, de mégsem felelsz, nem, nem, nem. Várj csak, mit tegyek, rögtön kitalálom, mondok majd neked újabb szépeket.

der von mir aus Terraland. Na Mond, na Mond, musst mir das kérdezem, de mosolyogsz, de mégsem feleztem, nem, nem. Várj csak, mit tegyek,

Rádió Budapest 1 és a közvetítő állomása. Szent Szeretet himnuszai. Babits Mihály előadása következik.

A régi mámort megint feltámasztaná, a csókok fújó farazsát, az álmok csűnő tavaszát, a vágy tüzét kigyújtanám megint magán.

0: valóban élvezni a Balatont hajóúton lehet. Pormentes, jó levegőn ide csillapító a hajókázás. Gyönyörű a partok változatos képe és a víztükör ezerféle színjátéka. Szórakozásra az olcsó kiránduló és esti zenés sétahajók adnak alkalmat.
1: Rádió Budapest 1 és a rövid hullám 32,88 méteren. A gong ütés 10.

0: az adatunk a Balaton vizének hőfoka ma reggel 2-nél 27 fok, Boglárnál 25, Tihanynál szintén 25, Balatonfürednél 27, Siófoknál 25, Kenesénél 24 fok volt.
1: Ne töprengjen! Biztos tipp, sütőpora legyen sip! Akár lagzi, akár tor, sip, sip, sütőpor.

gondok, és nincs köszönet, nincs szánalom. Nincsen senki, aki vigasztatva szívét megosztaná vélem, s halkan a fülembe ezt suttogja legalább egy

Ismerem a legszebb szót, de csak így csendesen merem kimondani önmagamnak. Szeretlek. Elmondom százszor is egymás után, és mindig új hangja van a szónak, és mindig hallom. Akkor is a színházban, vagy emberek közt vagyok, ha egyedül megyek az utcán, és akkor is, ha alszom. Mintha a jó Isten a szívemre tette volna ezt a csöndes kis szót, mint valami tárgy, mint egy darab parazs, mint valami furcsa kis ékszer. Csak az enyém, senki másé, enyém ez a szó, ezt nekem, csak nekem hordták össze a hangok és betűk. Ezt senki más meg nem értheti.

Tu pokyňos obám, honem vagy nálom, tu posúhojos ám, miért nem vagy nálom? Bár hallanám, hogy jönnek már az ismert lépte, de csak jajgat a szív, s én árván félek. Hűvösebb lett az ég, forróbb a vágyom, itt az óra zenél az éjszakában. Az utcán már villamos jár, és szürkén felszáll, most a hajnali köd.

0: Sie hören zu Beginn ein Potpourri aus der Operette Die lustige Witwe von Franz Leha.
1: Sosem lesz bosszúsága, ha fehér neműjé Dollinál veszi, vagy Dolli csinálja. Baros utca 102.

aki talán elfelejt másnap. Hálad is lehet, hogy belém szeretsz, meg szeretem én is. Vasúton a nő nem hű, és oly könnyű megismerkedni. Csók után a tív nem fáj, egy ő tud fáj.

keresen egy lopputi társat, akivel ön eldiszturálgat, aki kellemes, kicsit szellemes, azon kívül szép is. Keresen egy másuti társat, akit maga elfelejt másnap, nálam nem lehet, hogy belém szeret, s megszeres.

0: Engedelmet kérek, nevem Kelemen Elemír Kelemen, és gyermeke rendjáték Devecser.
1: Örvendek, nevem Salgó. Nos, vagy megy az üzlet, kedves Kelemen, sokat keres?
0: Én? Keresek egy jó titársat. Aki velem eldiskurál.
1: Talán inkább alsózni.
0: Aki kellemes, kicsit szellemes, és azon kívül szép is.
1: Fog is, ami.
2: Keresek egy kessúti társat, aki

0: városnéhoz hozzám ollan édes.
1: Csak kár, hogy az édes már 80 éves.
0: Én legszívesebben ma lefeküdnék, te inkább egy kocsmában még. Juh, hey!

akinek van egy kis boltja.

lámpa solkeresem az igazíti. Érzem, hogy megtalálom még az idé, kinek a szíve, lelke, mótás, kedve, csak az enyém.

Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a Legyen úgy, mint régen volt című operettet közvetítettük az Erzsébet Városi Színházból. Szövegét és zenéjét írta Erdély Mihály. Rendezte Lóránt Vilmos. Vezényelt Nagy Pál Béla. Személyek. Andorlaki Ilona, Honti Hanna. A nagyasszony Zala Karola. Kotonál...

Nem kell tolongani, várakozni. Adja le kosarát, vagy egy cédulát, vagy telefonon rendelje meg a közértben a kívánt árut, és később becsomagolva átveheti.

családot, ad most magának ez a kedves finom lány. De ha alszik, akkor bocsánat, hogy a szerenáddal felzavartam őt ebéd után. Pihenés kell önnek, tudom jól, hiszen ön oly szolid lény. De figyeljen, nótám, miről szól, mennyi bölcs dolog van itt a dalban, szinte költemény. Ne csókolj, csak akkor, mikor a kislány hajlandó, mikor a rózsád rózsás ajkán nyitva már a sorompó. Ne csókolj, csak akkor, mikor a párod kacsint rád, a tavasz és a csók csak jót ánd, sose szégyeld magad hát.

a kakor, mikor a kislány hajlandó, mikor a rózsát rózsás ajkán nyitva vár a sorok.

hogyha leszáll Budapestre az éjfeketén, a körúton kigyúl a lámpafény. Kék neon betűk a Korvin tetején, újra táncot járnak Budapestegén. Ócskaramokból felépült az új palotán, hogy szolgálja megint bevők sorát. Hogyha bármi kell, ne feledjed el, itt van a Korvin áruház. 100 csoda int, a pult tele mint, a legszebb áruházban 100 a vevő. Szép a kabát és jó a ruhák, van itt típus és luxus cipő. Inget akarsz, vagy jó szövetet, a Korvin áruházban megveheted. Bútorokat, vagy új kalapot, a legolcsóbban itt kapod.

mai senzațiu. Migos o vin șerec vi gondolul, minden rumoi egy nőtel robul. Diszkréten elbújtakolt, s mire világos lett az égbolt, minden szabillány már boldog asszony kapult. Reggel, hogy

Napsugár tüze, virágok nektárja a méz. Rendszeres fogyasztása a gyermekek fejlődését elősegíti. A benne lévő igen nagy kalória mennyiség a dolgozók munkateljesítményét fokozza. A kimerültséget gyorsan megszünteti. Az emésztést rendben tartja, a test ellenálló erejét megőrzi. A méz valódiságát biztosítja a Zita márka. Zita védjeggyel zárolt üveg csak elsőrangú tiszta természetes mézet tartalmaz.

0: Kerékpáros, ne dobj el pumpa tömlőjét, ha elszakadt. Mert a Liebling féle szabadalmazott tömlőfejjel újjáalakítható, és ha 10-szer elszakadt, 10-szer megjavítható. Európai szabadalom, szaküzletekben vagy műszerészétől kérje a Liebling féle tömlőfejet.
1: 11 perces kínű műsorszámunk végetőt. Köszönjük őt Rögön Lenke, Váradi Magda, Mártin Zsonyi, Jándor László, Járai József, Tóth Lajos kamarakórusa és a rádiózenekar Sírus Ügyek vezényésével. 10 perc múlva közvetítés sorozatot adunk a Budapesti Színházadból. Addig egy kis tánzenét adunk.

0: jönnen ír dobban, csak is önről álmodom én Mati dobban.
1: Halló!
0: Halló!
1: Halló!
0: Halló!
1: Nem
0: érzi, hogy ég a szívem, és hogy én magát hogy szeretem.
1: Maga az, Miki, hát miért nem

0: megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Hogy van, Kovács úr? Képzelje, micsoda napom volt máma. Úgy kezdődött, hogy reggel bal lábbal keltem fel. A kávéházban a pincél a nyakamba öntötte az egész reggelit. Futok a villamos után, pacs, hasra esem. Igyekszem be a hivatalba, bum, a fejemre zuhan egy tégla. Végre 9:30-re bevászorgok, rámordít a vezér. Kovács maga megint elkésett, el van bocsátva.
2: Hallja, micsoda pehes ember maga.
1: Én pehes? Maga bolond, hiszen pont ma nyertem meg egy 6 forintos államsorsjeggyel a főnyereményt 60 000 forintot.

0: Tavasz van, nyílik a virág, szerelmes az egész világ. Jól esik a puszi nagyon, de csak is Heidegger padon. Igaz szerelemnek házassága vége, kis fépnek Heideggertől van a kerítése. A büszkesége csőbútor, Heidegger féle. Ne feledkezzünk meg róla, nem sokára jön a gólya. Édesen alszik a baba Heidegger gyermekkocsiba.
1: Okay.

reggel odol, délben odol, este odol, naponta háromszor odol, ragyogó fogak, üde lehelet, tökéletes szájápolás.

čokori boja, to z obloku donat, moji soko in bedu, to vosu bad bo. O nem is érdekel, fogadjad mégis el, s az ártatlan kis csokrot tedd majd pohárba. Ott újra kinyílnak a virágok, tudom az ibolyát, te imádod. Emlékszem egy május este egymás gondolatát lesve, megvettünk egy kosár ibolyát. Ez ma egy éve volt, a május úgy dalolt, s a csillagos ég ráborult a Dunára. Az első csók után egy év múlt el csupán, s te mással jársz most karom.

enyém volt a szíved, lelked, behúnyt szemmel azt lehelted, így még senkit nem szerettél talán, te mondtad ezt.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Hétfő, kedd, szerda. Péntek, szombat, vasárnap.
2: Miért nem mondott csütörtököt?
1: Mert a bridge öngyújtó sosem mond csütörtököt.

én babán egy fekete nő. A szeme fényelő fekete kő, fekete fajú, fekete hajú. Tudom, hogy boldog, akit megölelő. Fekete gyöngykor van a nyakám, fekete testén csak a banán. Piros, mint tűz a szája, a Charleston úgy viszája, az én kis fekete babám.

az én babám egy fekete nő. A szeme fénylő, fekete kő, fekete fajú, fekete hajú. Tudom, hogy boldog, akit megöl elő. Fekete gyöngykor van a nyakán, fekete testén csak a banán. Piros, mint tűz a szája, a sarkon úgy riszálja, az én kis fekete.

0: Édesanyjának feleségének és rokonainak, jó és egészséges vagyok, szeretettel gondolok rátok, mindenki szeretettel csókol, a viszontlátás reményébe, Károly.
1: Kapitopál honvéd üzenem, Losantra feleségemnek, kisfiamnak, édesanyámnak és nővéremnek, egészséges vagyok, jó vagyok, szeretettel csókolok, a viszontlátásra.
2: Richter Rudolf honvéd üzeni Losantra kedves feleségének, kislányának, szüleinek, jól vagyok, egészséges, szeretettel csókol mindnyájatokat, viszontlátásra, Rudolf.
3: Szabó Lajos honvéd üzenem Miskolcra, feleségemnek és fiaimnak, hogy jól vagyok és egészséges vagyok, csókolok benneteket, apátok.

befűzte ajó nagy hajó, már zakatol angyalkán. Szelem a habosznó meg a szelem, szerelmes vagyok, hát oda megyek, rám vár az a gyönyörű lány. Jaj a Helen, jaj a Helen, olyan szép volt, mint a libanoni cédrus kertben a rózsán, akár a datoly a pár. Jaj a Helen, jaj a Helen, szeme kéke olyan titokzatos, mint tangernél a tenger, szívem oly hevesen ver. Úgy várlak, gyere, te buta, te suta,

hogy Ádám az órájára nézett. Sietni kell különben még lekések, még három-négy sarok, pár perc és ott vagyok, s az áruházba én betoppanok. A másik oldalról viszont nevetve, kis Éva jött nem kevésbé sietve. Az áruház előtt Ádám meglátja őt, s így üdvözli a kis kolléganő. Kedves szaktárs, szép jó reggel, látom szintén jókor felkel. Olyan friss megint, ha rám tekint, és szinte azt hiszem, hogy még jó kedvben is versenyez velem. Kedves szaktárs, télben várom, ám ha késik, megdorgálom. Mert hogy itt legyen velem egyen, azt úgy megszoktam, én magamban el sem kezdeném. Ha eddig nem vette volna észre, hogy régen tetszik nekem, tudását kérem ezen a téren, most tisztelettel kiegészítem. Kedves szaktárs, adjon ő választ, és ha úgy dönt, engem választ. Akkor nem pazarlom több időt, és mondjuk holnap délelőtt megtartjuk az esküvőt. Kis Éva az Ádámjára nézett, s mert kis szívében hasonlókat érzett. Csak annyit válaszol, hogy Ádám vakarolt, s a párbeszédnek már is vége volt. Aztán egyik jobbra ment, a másik balra, s én elmondhatom ezzel kapcsolatban. Rég házastársak már, de a kis kapunál az első dal még most is vígan száll. Kedves szaktárs, szép jó reggel, látom szintén jókor felkel. Olyan friss megint, ha rám tekint, én szinte azt hiszem, hogy még jó kedven is versenyez velem. Kedves szaktárs, télben várom, ám ha késik, megdorgálom. Mert hogy itt legyen velem egyen, azt úgy megszoktam, én magamban el sem kezdeném. Ha eddig nem vette volna észre, hogy régen tetszik nekem, tudását kérem ezen a téren, most tisztelettel kiegészítem. Kedves szaktárs, adjon választ, és ha úgy dönt, engem választ. Akkor nem pazarlunk több időt, és mondjuk holnap délelőtt megtartjuk.

Tegnap az élet célja egy volt csupán az ég. Máma legázol mindent, robotba dönt.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Nem, nem, még nincs szünet. Én még előbb valami fontosat akarok itt mondani. Na hát, ide figyeljenek. Hetenként 3 forint 30-ért 10 000-eket nyerhet. Hogy hol? A Totón. Most jöhet a szünet. Na hát.

Ha hallok valami rosszat, legyen rémhír vagy igaz tény, a sodromból ezt ki nem hozhat, ezen folyton kacagok én. Ha főzik a komor pletykát, a sötétben, ahol nincs fény, a kedélyek csuda jó, mert hát, ezen folyton kacagok én. Ha pénzem nincs hó végén, hely, csak kacajom száll, mert a gazdag néném, tulipános lát, olyan nyitva áll. Ha hallok valami rosszat, legyen rémhír vagy igaz tény, a sodromból ezt ki nem hozhat, ezen folyton kacagok én. Minek a könyv, minek a hú, csak bánatot hoz rád a sok gurú, nekem a pek sosem fáj, én optimista leszek már. Nevetek én, hely, tacagok én, a rossz hírektől nem remegek én, ne

0: This is Switzerland calling. This is SBC, the Swiss Broadcasting Corporation.
1: Egy pohár, két pohár, meg abból egészségére válik.